ülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda. All the faces and places show me the way.

0: A legjobb zenék, az igazi kedvencek, megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Nem mutatja. Újabb óra kezdődik.
1: A remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
2: Fülig zene.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1,29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fültől fülig. Fan FM 87.6.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: on your mind.
1: Fültől fülig, Fan FM.
0: Take my hand and we can go walking and we can talk about whatever is on your mind.
1: Fültől fülig, Fan FM. 87.3.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

Fültől fülig Fan FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A szív egészségére hívják fel a figyelmet vasárnap Csíkszeredában. Szeptember 27-én délelőtt 11 órától harmadik alkalommal rendezik meg a szívek sétányát a központi parkban. A szervezők minden korosztályt várnak egy közös, tartalmas sétára, amelyen hasznos információkat lehet hallani a szív egészségéről. Emellett a helyszínen ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérést is biztosítanak a szervezők. A Csíkszeredai Rotary Klub által szervezett esemény kapcsolódik a Szívvilágnapjához, és része a világ számos pontján megtartott hasonló rendezvényeknek.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
1: Hatám, hogy itt a hétvége. Húzd el a két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Let's go.

0: Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1 lej 29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11 lej 99 bani, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 024 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig. Fan FM.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapata. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

hits. Fun FM Rádió. Fülig zene. Wait till you're announced.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik.
1: A remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: A szív egészségére hívják fel a figyelmet vasárnap Csíkszeredában. Szeptember 27-én délelőtt 11 órától harmadik alkalommal rendezik meg a szívek sétányát a Központi Parkban. A szervezők minden korosztályt várnak egy közös, tartalmas sétára, amelyen hasznos információkat lehet hallani a szív egészségéről. Emellett a helyszínen ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérést is biztosítanak a szervezők. A Csíkszeredai Rotary Klub által szervezett esemény kapcsolódik a Szívvilágnapjához, és része a világ számos pontján megtartott hasonló rendezvényeknek.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőt.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1 lej 29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11 lej 99 bani, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: figyeljen jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: A Fortifikált Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forte.
2: Reklámot hallottak. Egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fan FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában, a Szentlélek utcában, a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 024 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene. Csak zene.
2: Fülig zene.
1: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Fűtől fűlik Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6

sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fanafan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: weather girl. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáka-tanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758-770-040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egy napos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak. Minden idők legjobb dalai.

0: jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene!

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fun.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fan FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
0: Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáklattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében.
3: Vasárnap este 8-tól
2: Günther Ottóval.
4: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
5: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
4: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.

FM 87.6.

0: jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében Günther Otto válogatásában.
1: Ha azt vesszük alapul, hogy az 1977-ben Sydney-ben alakult formáció az In Excess 2012-ben jelentette be, hogy végleg visszavonul a zenéléstől, bátran elmondhatom, hogy a mai fonotékában egy igencsak hosszú életű formációt fogok bemutatni önöknek, egészen pontosan egy hosszú életű formáció 1987-es nagylemezét, a Kicket. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm önöket, a mai formáció Ausztráliából indult 1977-ből, és bár 1997-ben a banda frontembere Michael Hutchence öngyilkosságot követett el, ők tovább folytatták a mérsékelt diadalmenetet egészen 2012-ig. Az 1987-es nagylemez a banda hatodik sorban következő nagylemeze volt, és bátran elmondhatjuk, hogy az eladások alapján ez volt a legsikeresebb, lévén, hogy elérte a 6-szoros platina minősítést, ami azt jelenti, hogy világszerte több mint 6 millió példányt adtak el belőle. A 80-as években körvonalozódott teljes mértékben az In Excess nevű formáció stílusa, és ők akkor New Wave, Ska és Pop elemekkel tarkított, kellemes és dallamos zenét játszottak, aztán amikor keverték a stílust funkival és dance elemekkel, akkorra körvonalazódott, hogy ez bizony Ausztrália legjobb pub rock zenekarává nőtte ki magát. A 87-es nagylemezen olyan szenzációs felvételek jelentek meg, mint a Never Tear Us Apart, vagy éppen a Need You Tonight. Michael Hutchence személyes karizmája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 90-es évekre tulajdonképpen az In Excess a világ egyik legjobb popbandájának számított. Aztán a sikert fokozta, hogy Kylie Minogue-gal, a szintén ausztrál születésű énekesnővel Michael Hutchence megosztotta egy darabon az életét, és bizony a nők szemében is ezáltal hatalmasat nőtt. 97-es halálát követően az In Excess tovább menetelt, de a régi, egykori sikereiket már nem sikerült megismételni. Maradjunk a múltban, maradjunk 1987-ben, és hallgassuk meg a banda hatodik nagylemezét, ez pedig nem más, mint a Kick. Jó szórakozást! We'll be right back.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de sok

0: Ne baba gyújtsál világ.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

FM szerelem, hangulatfokozó szerelmes dalok két órában.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterbe.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene.
2: Fun FM. Cover my tracks, I can't bear.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: hogy ki?
1: Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy rá szállsz a szárnyom. FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: ahol zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.
0: Fülig.